Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Demet Imeát hallják. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint, bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekült tábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyégy mellett. Orbán Viktor volt miniszterelnök válaszul kijelentette, hogy Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztúító kongresszusán. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. A pártelnök azt mondta, a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének, egyúttal hangsúlyozta azt is, hogy a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is nemzedékváltásra van szükség. Több kisebb a parlamentbe be nem jutott párt is kongresszust tartott. A demokratikus koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, írta az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnők Napja alkalmából közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt felbecsülhetetlennek nevezte a védőnők szerepét, hiszen segítik a gyermekek fejlődését és részt vesznek a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. Gyermekvasutasokat avattak a hüvösvölgyi végállomáson. A 150 fiatal egy több hónapos tanfolyamon megismerkedett a vasutas szakma alapjaival és a környék nevezetességeivel. Az eseményen Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra biztatta a gyerekeket, hogy akár életpályaként is gondoljanak a vasútra. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente több alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Ma van a véradók virágnapja. Az önkéntes segítők fontosságára hívják fel a figyelmet abból az alkalomból, hogy június 14-én született Karl Landsteiner Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok azonosítója. A világnap jó alkalom arra, hogy megszólítsák a véradókat, mivel nyáron a szabadságok miatt sokkal kevesebben jelentkeznek, ami miatt megcsappannak a vérkészletek. Változékony idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Délelőtt elszórtan, majd délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok hárható. Híradásainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu-n is.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: Míg az alapvetően befelé forduló Juhász Gábor jelenléte a 90-es években folyamatosan vált egyre hangsúlyosabbá, addig a nála két évvel fiatalabb Olá Kálmán szinte azonnal berobbant. Generációja legtehetségesebb jazz zongoristája még 20 éves sem volt, amikor Balázs Elemérrel és Egri Jánossal a 8. kerületben megalapították a mainstream jazz nemzetközi színvonalon játszó Trio Midnight zenekart. Olá Kálmán emellett a Tomsics Kvartett, a Kőszegi Trió és a László Attila Band meghatározó muzsikusa is volt, majd 1994-ben saját szextettet hozott létre. Zongoratudása mellett zeneszerzőként is a világ élvonalába tartozik. Különleges zenei világának fontos, stílusokon átívelő részét képezik a sajátos, a klasszikus zene és a jazz világát összefonó művei.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Szorosan a budapesti jazz tanszakhoz kötődtek az 1980 és 1994 között két évente megrendezett tatabányai nemzetközi jazztáborok is, ahová a jazz tanszak hallgatóin kívül a jelentősebb európai fővárosok jazzfakultásainak növendékeit hívták. A tanári gárda már az első alkalommal is nemzetközi összetételű volt. A hangszerkezelési és zenekari gyakorlatokat többek között az amerikai Jigs Wiggum és a svéd Anders Carlén mellett Babos Gyula, Regős István és Szakcsi Lakatos Béla vezette. A praktikus ismeretek mellett két elméleti stádium is indult. Pavel Blatnyi kompozíciós és hangszerelési témákról, Gonda János, a tábor művészeti vezetője, a műfaj elméletéről tartott előadásokat. A mindennapi gyakorlatot esténként nyilvános koncertek követték.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Party girls, don't get hurt, can't feel anything.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Legújabb lemezük címe a Jügen egyfajta titokzatos szépségérzetre, esztétikai élményre utal, mely zeneileg ezen a koncerten tárul fel először a nagy közönség előtt. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án a Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra. A belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon, június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszentmiklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, Demet Imea vagyok a hírekkel. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a Hormuz is szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint pár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. A svájci rendőrség szerint már ma akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a hétfőn kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Evianban tartják. Az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt semmilyen tüntetésre. A tüntetők ezért a svájci városban demonstrálnak, amely legközelebbi reptérként a vezetők és delegációik érkezési pontja. Genf belvárosa napok óta rendkívüli állapotban van. Több száz luxusüzlet és bank, valamint szállodai szupermarket deszkákkal eltorlaszolt a homlokzatát és kirakatát, tartva a rendkívüli zavargásoktól. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Ma van a véradók világnapja annak emlékére, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok felfedezője. Magyarországon naponta 1600-1800 öngéntesre van szükség ahhoz, hogy megfelelő készlet álljon a kórházak rendelkezésére. Nyáron jellemzően csökken a véradók száma, ezért az Országos Vérellátó Szolgálat a vakáció idején is arra buzdít mindenkit, hogy jelentkezzen véradásra. Németországban a lakosság előregedése miatt egyre nehezebb fenntartani a véradások szintjét. Erről beszélt a Német Vörös Kereszt véradási szolgálatának szóvivője egy interjúban a mai világnap kapcsán. Ahogyan elmondta, egyre szűkül a véradók köre, mert a demográfiai változások miatt kevesebb a fiatal, így egyre kevesebben válnak donorrá. Németországban naponta mintegy 15 ezer véradásra van szükség, de a hiány a nyári szünet és a téli influenza járványok idején is gondot okoz. Idehaza átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez, a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben 16 és 20 órakor szólal meg. Változékony idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Délelőtt elszórtan, majd délután egyre több felé elered az eső, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb, egy óra múlva, 10 órakor jelentkezünk.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Iszonyatosan szeretem a dallamosságát, az izgalmasságát, időnként a pimaszságát ennek a műfajnak, ami minden körülmények között nagyon-nagyon alapos, felkészült, nagyon magas szintű művészi minőséget követel. Tehát rosszul nem szabad jazz zenélni. De általában nem szabad semmit se zenélni, de jazzben különösen nem, mert annyira gyorsan kilóg a lóláb, hogyha valami nem tökéletes.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Ez a Jazz Kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Baló István vagyok, zenész, dobos. Ezek az én kedvenceim.

A jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. A Szakcsi Rádióban.

jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei a Szakcsi Rádióban.

0: volt a Jazz kedvencek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Impro. Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Chick Corea és Gary Burton, valamint a Dado Moroni Italian Trio koncertje hallható. Majd ezt követően a Fegyves Kvartett, valamint Molnár Enikő és a Gyárfás István Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Demet Imát hallják. Tömeges dróncsapást hajtott végre Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Az orosz légvédelem csaknem 250 pilóta nélküli repülőszerkezetet megsemmisített, de így is jelentős károk keletkeztek. Jaroszláv megyében kigyulladt több üzemanyagtároló. Szmolenszk megyében lakóházra zuhant egy drón, egy ember megsérült. A túlnyomó részt orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizsia megyében energetikai létesítményekben okoztak károkat a drónok. Áramkimaradások vannak ott és Herszon megyében is. Romániában visszaadta kormányalakítási megbízását Eugen Tomák, miután a héten a jobbközép Nemzeti Liberális Párt és a centrista Mentsétek meg Romániát szövetség is bejelentette, nem támogatják az általa megalakítani kívánt szakértői kormányt. Az államfő Adrián Vestát, a Nemzeti Liberális Párt politikusát, korábbi fejlesztési minisztert kérte fel kormányalakításra. A politikus elvállalta a megbízást, egyben közölte, politikai kormányt szeretne, amely valódi reformokat hajt végre, és a nyugatbarát úton tartja Romániát. Idehaza megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, és politikamentesen, átláthatóan, felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképző centrumokban. Az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szemléletű működés képviselete érdekében. Ma kezdődik a Szarvasi Vízi Színház 16. évada. Több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyenesen. A Holdkörös partjánál lévő szabadtéri színház idén legalább 50 000 nézőre számít. Ezúttal a Kazanyi Cirkusz Mirás című vendégjátéka képviseli a cirkuszművészetet, de lesz zenés komédia, táncos és verses előadás is. Eltávolították Donald Trump nevét a washingtoni Kennedy központ homlokzatáról, miután május végén egy szövetségi bíró kimondta, hogy törvényellenesen nevezték át az amerikai főváros legnagyobb kulturális létesítményét Trump Kennedy központra. Az intézmény másfél évig viselte az elnök nevét. Donald Trump hivatalba lépése után ugyanis menesztette a központ vezetőségét, az új kuratórium őt nevezte ki elnöknek, valamint megszavazta az intézmény átkeresztelését Trump Kennedy központra. Halálos hegymászó baleset történt Németországban. 130 méter mélységben zuhant egy 22 éves férfi a Karwendel-hegységben. A hatóságok szerint a tragédiát az okozhatta, hogy a férfi a csúcson leereszkedve egy könnyebb szakaszon kötélbiztosítás nélkül próbált lejjebb jutni, és leszakadt a szikla, amire a lábával támaszkodott. A mentőket a társa értesítette, a kiérkező orvosok azonban már nem tudták megmenteni az életét. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső, heves zivatarok is kialakulhatnak viharos széllel, jégeső sem kizárt. Emiatt Nógrád és Heves vármegye kivételével az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Az északi tájakon elsőfokú, a déli részeken másodfokú jelzés érvényes. Napközben 24-28, este 13-18 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Chick Corea és Gary Burton, valamint a Dado Moroni Italian Trio koncertje hallható. Majd ezt követően a Fenyves Kvartett, valamint Molnár Enikő és a Gyárfás István Trio koncertje hallható.
0: Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A magyar jazzzenészek közül Olász Szabolcs nevét szeretném megemlíteni, aki egy fantasztikus gitáros, és a szerzeményei olyan érzelmi gazdagságot közvetítenek, ami engem mindig nagyon megérintett, és emellett az ő letisztult gitárjátéka gyönyörűen érvényesül a zenéjében, úgyhogy mindenkinek ajánlom meghallgatásra az ő albumait is.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Luca című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Impro, jazz mozaik, csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Chick Corea és Gary Burton, valamint a Dado Moroni Italian Trio koncertje hallható. Majd ezt követően a Fenyves Kvartett, valamint Molnár Enikő és a Gyárfás István Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

future waste. There's more.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A zenén belül a jazz az azért lett egyértelmű számomra, aztán ez több megerősítést is nyert, mert szintén a nagybátyámtól kapott lemez, Harvey Mason With All My Heart. Ő a dobosa a Fourplaynek egyébként, de ez egy olyan nagyon különleges jazz lemez, ahol hát a legnagyobb jazz zongoristák sorakoznak fel, és mindegyik számon más játszik. Herbie Hancock, Brad Meldau, Hank Jones, hogy egy pár nevet említsek. Chick Corea, fontos említenem, mert az egyik kedvenc számon ő játszik. És ezen a lemezen elvarázsolt a dob és a lüktetés, ezután elkezdtem dobolni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Legújabb lemezük címe a Jügen egyfajta titokzatos szépségérzetre, esztétikai élményre utal, mely zeneileg ezen a koncerten tárul fel először a nagy közönség előtt. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux Jazz Fesztivál énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon, június 27-én. A trió Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Chick Corea és Gary Burton, valamint a Dado Moroni Italian Trio koncertje hallható. Majd ezt követően a Fenyves Quartet, valamint Molnár Enikő és a Gyárfás István Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Továbbra is heves harcok dúlnak Izrael és a libanoni Hezbollah között. A terrorszervezet tegnap dróntámadást indított az észak-izraeli területek ellen, melyekre válaszul az izraeli hadsereg légicsapásokat mért Beirutban a Hezbollah egyik fellegvárára. Libanoni jelentések szerint egy ember meghalt. Izrael korábban figyelmeztetett, hogy a beiruti Dahia elleni csapásokkal válaszol minden olyan támadásra, amely izraeli településeket ér. Akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormozi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán ugyanakkor jelezte, hogy csak akkor írják alá béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Elutasították a svájciak a népesség számának korlátozását. A ma tartott népszavazáson a szavazók 55%-a ellenezte a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot, miszerint 10 millió főben maximálnák az ország népességét. A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának korlátozása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti Svájc és fő kereskedelmi partnere az EU között. A Svájc lakossága jelenleg valamivel több mint 9 millió, ennek 28%-a most külföldi. A svájci rendőrség 50 ezer globalizáció ellenes tüntetőre számít Genfben a holnap kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Evianban tartják. Az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt tüntetésre. A demonstrálók ezért a svájci városban gyűlnek össze, ahová a legtöbb delegáció repülője is érkezik. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot, szállodát bedeszkáztak. Súlyos hajóbaleset történt Horvátországban, Split közelében. Hárman meghaltak, egy embert még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán Szolta és Brács szigete között. Négy embernek a mentők a helyszínen nyújtottak segítséget. Azt még vizsgálják, hogy pontosan mi okozta a közép-dalmáciai partoknál történt tragédiát. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Az MTI néhai tudósítója Káplár László emlékére alapított elismerést a hagyományoknak megfelelően a pécsváradi várban adták át. A díjat minden évben olyan ember kapja, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget, inspirációt nyújt. Ma kezdődik a Szarvasi Vízi Színház 16. évada. Több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyen. A Holdkörös partján lévő szabadtéri színház idén legalább 50 ezer nézőre számít. Az esti nyitó előadás Koltai Gábor nosztalgia musicalje a nagy generációról szól. És végül az időjárásról. Erősen felhős az ég az országban, egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, akár heves zivatarokra is számítani lehet a Dunántúlon és a déli megyékben. Holnap a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan még lehetnek záporok, zivatarok, a szél pedig viharossá fokozódik. Éjszaka 9-16, holnap napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló. A jazz világában a hosszú élet nem ritka, de Lionel Ferbus különleges rekordot tart. A New Orleans-i trombitás még 103 évesen is koncertezett. Ferbus 1911-ben született, és több mint 80 éven át zenélt aktívan. A helyi amerikai klubokban szinte minden hétvégén fellépett, még a 90-es éveiben is. Utolsó koncertjét 2014-ben, 103 éves korában adta. Ferbus igazi élő történelem volt, aki a korai jazz korszakától a modern éráig valamennyi érában játszott. Zenéje azonban mindig hű maradt a klasszikus New Orleans-i stílushoz. A jazz közönség világszerte tisztelte kitartásáért és elhivatottságáért. Az ő pályája példázza, hogy a jazz bizony életforma, és nem csupán egy műfaj a sok közül.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz.

0: Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Chick Corea és Gary Burton, valamint a Dado Moroni Italian Trio koncertje hallható. Majd ezt követően a Fenyves Kvartett, valamint Molnár Enikő és a Gyárfás István Trio koncertje hallható.
0: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Sose akartam úgy játszani, főleg saját zenekarban emberekkel, hogy valaki így lejátsza a bulit. Tudom, nyilván hát mindenki ezt szeretné, de ahhoz tenni is kell igazából. Ezt a legnehezebb szerintem zenekarvezetőként, hogy valahogy azt az akarást, vagy azt a szeretetet, azt valahogy a többiekből is kicsiholni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Watch me, brother.

0: Küldd be a dalod!
1: Németh Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Chick Corea és Gary Burton, valamint a Dado Moroni Italian Trio koncertje hallható. Majd ezt követően a Fegyves Kvartett, valamint Molnár Enikő és a Gyárfás István Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Olyan lemezt csinálok, amikor fölhív a Gőz Laci, mondjuk, hogy figyelj Viktor, ezt kéne csinálni, akkor csinálok egy olyat. Vagy most van egy lehetőség, hogy a fonóba kiadjunk egy lemezt, akkor azt csinálom. Vagy, tehát, hogy ugyanígy nem olvasok könyvet, ugyanígy nem keresek semmit. A dolgok jönnek velem szemben, és ezeket próbálom megérteni, és próbálom a helyzeteket beteljesíteni. És szerintem ez nagyon jó, mert hát nem érzek egy megerőszakolást a gondolat menetemben, és szerintem ez egy nagyon jó, hogy én ezt akarom beteljesíteni, meg ez fog jönni, és ez lesz az elkövetkező 20 évben. Akkor megkérdezik, és hogy látod magadat, hogy 20 év múlva hol leszel? Fogalmam sincs. Van egy olyan mondatom, amit én magamnak ilyen mantraként szoktam mondani, hogy adja a felső, hogy az legyek, aki lehetnék.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa San, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux-i Jazz Fesztivál énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon, június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Chick Corea és Gary Burton, valamint a Dado Moroni Italian Trio koncertje hallható. Majd ezt követően a Fegyves Kvartett, valamint Molnár Enikő és a Gyárfás István Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Az ukrán elnök újabb légvédelmi eszközök szállítását sürgette a holnap kezdődő G7-es csúcs találkozó előtt. Volodymyr Zelenszkij emellett az Oroszországgal szembeni szankciók fokozását is kérte. Az iparilag legfejlettebb országok a franciaországi Evian-ban üléseznek, ahol az ukrán elnök várhatóan Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik majd. Csütörtökön lesz az uniós csúcs találkozó is, melyen Zelenszkij személyesen is részt vesz. A napirenden szerepel Ukrajna további támogatása és az ország lehetséges európai integrációja is. Németország Európa legerősebb hagyományos hadseregét építi, az elvárt 2035-ös határidő előtt teljesíti a NATO elvárását, miszerint a GDP 5%-át kell elérniük a kiadásoknak. Jens Hanefeld, Németország washingtoni nagykövete egy interjúban beszélt arról, hogy a közelmúltban mintegy 33 milliárd dollár értékű fegyverbeszerzési szerződést kötöttek amerikai vállalatokkal, és 100 000 fővel emelik a német haderő létszámát. Hozzátette azt is, már a Németország Ukrajna legnagyobb támogatója lett. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezet. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Washingtonban a Fehérház mellett felállított arénában harcművészeti küzdelmekkel ünneplik ma az amerikai hadsereg hivatalos megalakításának 251. évfordulóját, amely egybeesik Donald Trump 80. születésnapjával. A 28 méter magas arénát, amely mintegy 4500 vendég befogadására alkalmas, több hét alatt építették fel, 60 millió dollárból a Fehérház gyepén. Az amerikai elnök jelenlétében az arénában 14 harcos küzd meg egymással, amit a közeli parkban óriás kivetítőkön nézhet majd 125 ezer ember. Összeütközött, majd lezuhant két helikopter Brazíliában. A Rio de Janeiro felett történt balesetben 6-an meghaltak, mindannyian a két gép legénységéhez tartoztak. A helikopterek egy elektromos autókat árusító kereskedés parkolójára zuhantak, ahol csaknem 20 jármű kigyulladt. Brazíliában az utóbbi időben több légi baleset is történt, legutóbb májusban zuhant le egy kis repülőgép egy lakóháznak ütközve, abban a szerencsétlenségben ugyancsak 3-an vesztették életüket. Meghalt Somogyi Győző Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész. Somogyi Győző művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be egyéni formanyelvű, következetesen figuratív eszközeivel. Somogyi Győző 83 évet élt. A Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. És végül az időjárásról. Erősen felhős az ég az országban, többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, heves zivatarokra. A Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Ezeken a területeken másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, szorványosan egy-egy zápor zivatar még előfordulhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Hogy melyik lehetett a valaha volt legdrágábban eladott jazz hangszer? A válasz talán nem is oly meglepő. A jazz egyik legikonikusabb alakjaként számon tartott John Coltrane legendás szaxofonját 2005-ben árverezték el New Yorkban. A hangszerért egy magángyűjtő nem kevesebb, mint $2 millió fizetett, így ez a világ legdrágábban eladott jazz hangszere mind a mai napig. Coltrane egyébként ezen a szaxofonon játszott a Love Supreme című emblematikus albumán is, így a hangszer nem csak zenei, hanem történelmi relikvia is egyben. Az aukciót megelőzően a szaxofon hónapokon át pihent egy múzeum kiállító termében, a befolyó összeget pedig részben a jazz oktatás fejlesztésére ajánlották fel.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Chick Corea és Gary Burton, valamint a Dado Moroni Italian Trio koncertje hallható. Majd ezt követően a Fegyves Kvartett, valamint Molnár Enikő és a Gyárfás István Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plus mai adásának vendége Tompa Ábel, karmester, hangszerelő, zenekarvezető, én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádióban, és örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszönöm, hogy itt lehetek, köszöntöm én is a kedves hallgatókon.
2: Kezdjük azzal, hogy zeneileg te milyen műfaj mentén definiálnád önmagadat? Lehet jazzzenészként is hivatkozni rád, vagy egyáltalán kell-e bárhogyan szűkíteni a zenészen belül?
3: Én azt gondolom, hogy én annak örülök, hogyha simán zenészként utalnak rám, az szerintem talán az a legjobb. Igazából talán ez egy gyerekkoromra visszavezethető, ugyanis amikor nagyon pici voltam, akkor hál' Istennek a szüleim így nagyon széles zenei palettát tettek fel ugye a kazetta lejátszóra. Tehát emlékszem, hogy volt Benny Goodman, Debussy, Paolo Conte, Dire Straits, Gypsy King. Tehát hogy igazából nagyon sok minden elért hozzám ilyen szempontból, de hát nekem talán a jazz tetszett meg a legjobban, és én úgy is indultam neki a zenei pályának, hogyha ezt lehet így nevezni, amikor óvodás az ember, hogy én mindenképpen jazz zongorista szerettem volna lenni. Volt egy Peterson lemezem, meg egy Chick Corea lemezem, amit rongyá hallgattam. Csak hát ugye az volt a probléma, hogy ugye kolozsvári származású vagyok, ott is kezdtem el az iskolát, és ugye ott nem volt, nincs semmilyenféle jazz oktatás. Meg hát ugye azt mondták az ottani emberek, hogy ugye klasszikus alapokat le kell tenni, úgyhogy klasszikus zongorával kezdtem, és utána meg elkezdtem harsonázni, és hatodik osztályban, ami adott egy nagyon jó élményt olyan szempontból, hogy ugye zongora az egy eléggé magányos hangszer, főleg az elején, és a harson által meg belekerülhettem ebbe a közösségi zenei formátumba, ami a zenekar. És ugye ez nagyon megtetszett, innen jött ugye a hangszerelés felé is a kíváncsiságom, meg ugye aztán ugye a klasszikusabb, szimfonikusabb irányokba. Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy én örülök, hogyha zenészként gondolnak rám, meg én azt gondolom igazából, hogy szerintem egy zenész, ha minél több műfajban jártas, én azt gondolom, ez hasonló egy kicsit a nyelvtanuláshoz is, azáltal új kultúra, tehát hogy minél több nyelvet tud az ember, annál több kultúrát és embert ismerhet meg, és annál gazdagabbá tudja tenni a saját életét és a saját identitását is. Úgyhogy azt gondolom, hogy szerintem érdemes zenészként, az soha nem egy rossz dolog, hogyha több műfajban és nem felszínesen, hanem alaposan jártas az ember. Meg hát azt gondolom, hogyha két farkas lakozik, mond az emberben, akkor egyik sem maradjon éhes. Meg igazából mind a két műfaj mást ad. És szerintem tényleg az, hogy ennyiféle fajta embert megismerhettem mindkét műfajon belül, aki nap mint nap inspirál, és öröm velük együtt zenélni.
2: Ezt el lehet mondani ilyen határozottan, hogy ez benned valóban kettő farkas? Mert minthogyha azért azt gondolnám, hogy nem lehet szigorúan két zenei műfaj, hogy klasszikus és jazz, mert még ennél is szélesebb a repertoárod.
3: Persze, hát nyilván vannak, ennek mindegyiknek vannak válfajai, De hát talán ez a kettő legnagyobb, ugye, ami nap mint nap szembe jön, de aztán hál' Istennek volt lehetőségem ennél szélesebb, tehát több mindenben is dolgozni, legyen az akár pop is, vagy alter rock is, amikor mit tudom én a Carlson Kómával dolgozhattam, vagy akár a Platón Karatevvel, úgyhogy hál' Istennek több, nyilván nem csak ez a kettő volt, de én azt gondolom, hogy én mindig keresem is az ilyeneket, minél több mindent tanulhat meg az ember, annál jobb. Meg hát ugye nagyon sokat dolgozom zenés színházban is, ahol aztán főleg, amikor hangszerelőként működik közre, az ember elengedhetetlen a minél több stílusnak az ismerete. Főleg most már a modernebb, ugye, musical irodalommal simán meg lehet, hogy az egyik dal jazzes, a másik dal inkább egy ilyen operai vénában íródik, a harmadik rock, és így tovább, és még akkor még, hogyha a népzenéhez is ért különböző, vagy különböző világzenékhez az ember, akkor az sem árt, mert ki tudja, hogy hol játszódik az adott darab.

0: És aztán mi lett veled, amikor említetted, hogy a zongora, és ott azt mondták, hogy ott a jazz nem annyira hangsúlyos, akkor merre folytattad tovább?
1: Hát ugye maradtam, ugye, tehát fő irányban ugye klasszikus szakon kellett maradni, mert nem volt más. Nekem ami hatalmas segítség volt az, hogy édesapám 10 évig kint dolgozott az Egyesült Államokban, Dél-Kaliforniában, és akkor mi is, így a család kiköltözött ebből a 10 évből 6 évre, és akkor ott ugye járhattam iskolában, aminek már értelemszerűen volt jazz programja, ugye volt, ami hát nem annyira egyéni volt, de volt az iskolának egy big bandje, abban tehát zongoráztam is, meg harsonáztam is, és akkor némi egyéni foglalkozás is volt a dologban, tehát mit tudom én, improvizációval kapcsolatos, meg hát nyilván szólam próbáztattak is minket. És izgalmas visszagondolni, főleg így utólag, hogy tényleg az ottani már mondom, ilyen alapfokon, és még az nem is volt, tehát az nem is konzi volt, hanem általános iskola, ugye 5-8, amikor elmentünk mondjuk ott úgymond a megyei jazz versenyre, és akkor már tehát, hogy ilyen komplett eredeti bézi aranzsokat játsztak a gyerekek, meg hát Gordon Goodwinokat, és valószínűleg ez is hozzájárul ahhoz, hogy ott már egyetemi szinten milyen zenészek, milyen kaliberű zenészek kerülnek ki. Úgyhogy szerencsére volt ott esélyem ebbe belekóstolni, és talán ez a két, visszatérve erre a több műfajosságra, nekem az nagyon meghatározó élmény volt, hogy ott részt vehettem, volt, ugye ott San Diego-ban laktunk, és volt, minden évben megrendeznek egy ilyen San Diego harsonanapot, ami lényegében ilyen nagy hangszerkiállítás, és akkor meghívnak egy vendégelőadót mesterkurzust tartani, és akit abban, amikor én elmentem erre az eseményre, egy Alex Iles nevű embert hívtak el, aki amúgy Los Angelesben élő stúdiózenész, és lenyűgöző volt számomra, hogy például ő tényleg abszolút, mivel hogyan stúdióban dolgozik, neki abszolút a műfajok között kell mozognia, és emlékszem, hogy a mesterkurzus első felén barokk harsonaversenyeket játszott, és hallgatott meg ugye a részvevőktől, és a második felében meg jazz volt, és nyilván irgalmatlanul jó, hiszen ő többek közt ő alapító tagja volt a Gordon Goodwin Big Fat Bandnek például, de emellett ugye első harsonása a Long Beach-i szimfonikus zenekarnak. És számomra például ez abszolút meghatározó volt, és aztán hál' Istennek szerintem én már abban a korban nőttem fel, megjártam iskolába, ugye az már online nagyon sok minden információ és kurzus elérhető volt már, és akkor igazából én ezt túlnyomó részt ugye a saját fejem után szedtem össze. Nyilván hangszerelésből hál' Istennek volt szerencsém pár nagyon jazz hangszerelésből pár kiváló mesterkurzuson részt venni, amiket az amerikai zeneszerzők és hangszerelők szövetsége tart. Amúgy ezt mindenkinek ajánlom a figyelmébe, mert a mai napig megesik az, hogy online tartanak Zoomon egy-kettő ilyet, úgyhogy erre érdemes ránézni mindenkinek, akit ez érdekelne. De hogy ott tényleg olyan embereknek a mesterkurzusain vehettem részt, Seminesztikó, Gordon Goodwin, John Clayton, Bob Mincer, és akit még kiemelnék, ugye az Vince Mendoza volt, aki amúgy is számomra egy nagyon, nagyon meghatározó személyiség, akivel aztán külön öröm volt, hogy tavaly még együtt is dolgozhattam. Úgyhogy ezt a részét nyilván innen rakta össze magának az ember. Nyilván időközben eljöttem ugye a Zeneakadémiára, itt elvégeztem a karmesterképzőt, de közben a Zeneakadémia Big Bandre is szorgalmasan járogattam László Attilához minden szerdán. Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy mindig is a kíváncsiság hajtott, és valahogy így mindig, amire kíváncsi voltam, annak nagyon utána mentem az utolsó részlet.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Lehet azt mondani, hogy Amerikából ered akkor ez a Big Band zenélésnek a szeretete már számodra?
2: Valószínűleg igen. Mivel hogy a nyilván, amikor ott volt fúvó zenekar is persze, meg ugye szimfonikus zenekarban is játszik az ember. Nyilván az is egy fantasztikus közösségi zenei élmény, de azt gondolom, hogy amikor, hogy Big Band viszont teljesen más, tehát hogy szerintem egyrészt több figyelmet is igényel, ahhoz, hogy ténylegesen úgy megszólaljon, az mindenkire kell figyelni, és ugye a legtöbbször még nincs karmester se. Úgyhogy tényleg egy kamarazenei attitűdöt igényel. Másrészt meg szerintem maga a zene ad egy szabadságot, egy jó kedvet és egy lazasságot, amit én legalábbis megszerettem, gondolom személyiségemből adódóan.
1: És ezért volt fontos a karmesteri szak elvégzése? Tehát akkor már az volt a célod, hogy ezt majd a jazz zenekarnál fogod kamatoztatni, vagy voltak egyéb szimfonikus operai terveid is?
2: Igazából nekem a karmesteri szak azért volt fontos lényegében, hogy legyen egy... Igazából én szeretek rálátni úgymond a nagy egészre is, tehát hogy mondjam, hangszeres zenészként működhetek közre egy akármilyen koncerten, produkcióban vagy projekten, akkor engem akkor is és most is érdekel, hogy akkor nem tudom, a partitúrát megnézzem, meghallgassam, hogy akkor én hogy illeszkedem bele, meg hogy mi az a nagy össz. És igazából maga a karmesterség az még Kolozsváron konziban tetszett meg, amikor egyszer egy próbán kiállhattam a konzis zenekar, szimfonikus zenekar elé, és így megtetszett az érzés. Szerintem, tehát amiket elsajátíthat tehát amit a karmesterképzésen elsajátíthat az ember, azt bárhol tudja kamatoztatni utána, és szerintem ez egy olyan lépés, ami segít az embernek ahhoz, hogy talán egy kicsit komplettebb zenész legyen olyan szempontból, de hát én úgy jól tudom, akkor nem jazz színen, nem csak én vagyok ezzel így, hanem ugye Korb Attila is elvégezte ugye a karvezetőit, ha jól tudom. És hát nyilván voltak azért olyan, meg vannak azért olyan szimfonikus, de nem csak szimfonikus, hanem nyilván opera, meg filmzene, meg stb. Művek, amiket azért úgy egyszer megtapasztalna az ember test közelből is, úgyhogy ez is arra vitt.
1: És amikor László Attilához is jártál mindemellett, vagy az ő ott a Zeneakadémia Big Bandet is megismerted, akkor már elkezdett benned motoszkálni egy gondolat, hogy kéne esetleg valami hasonló sajátot alapítani?
2: Az már igazából hamarabb megszületett bennem. Ugye nekem a kedvenc aspektusom ugye a zenélésben, hogy szerintem már szajkózom magam, de ugye ez a közösségi aspektus. És hát ugye még jobb ez, hogyha egy ilyen, mondom, kezdő egyetemista, végzős konzis embernek ugye nincs annál nagyobb öröm, mint hogyha a barátaival zenélhet szerintem. Pláne olyasmit, amit mindannyian szeretünk, úgyhogy igazából ez szülte meg bennem a zenekar alapításnak a gondolatát, hogy akkor ugye sok ismerősöm van, akivel nagyon szeretek együtt zenélni, és ugye mindannyian elhivatott big band kedvelők vagyunk, úgyhogy akkor miért nem?

0: Hogyan lehet egyáltalán definiálni a Big Bandet? Mondjuk van egy minimum fő, aki fölött Big Bandnek lehet mondani?
1: Hát ugye van ez a klasszikus meg definíció, úgymond szerintem, ami ugye az a 17 fős felállás, az 5 szaxofon, 4 trombita, 4 halsona, és ugye ritmus szekció gitárral. De hát ugye ez variálódhat, ugye ahogy azt látjuk, tehát hogy nincs mindenhol meg ez a létszám. Én azt gondolom, hogy szerintem az, van ez az ilyen 15 fős határ talán, ami felett már ugye Big Bandnek vagy orkesztrának nevezhető, mert ugye más, és ugye aztán e felett ugye még van ami 20 fős, 25 fős is.
0: Magyarországon hogy áll most a helyzet a Big Bandek terén? Tehát most hirtelen én is elbizonytalanodtam, hogy volt egy tudomásom, de akkor inkább te mondd meg, hogy egyáltalán így az országban hány Big Band működik jelenleg?
1: Hát jelenleg szerintem vagyunk 10 uh-huh. körülbelül, én azt gondolom. És ugye még a mostani körténinges koncerten is lett egy új nevező a Hungarian All-Stars-zal, amit még remélhetőleg foglalkoztatnak, főleg ilyen nagy színvonalú koncertekkel. Én azt gondolom, hogy minden olyasminek, ami ugye sok embert mozgat meg, ugye egy nagy, mondjuk, tehát megvan az, aki lesz innen, ugye, hogy az drága szokott lenni. Szerintem amúgy abszolút megvan, tehát a közönség részéről az igény a jó nagy zenekari jazzre, mert szerintem az nem sok koncertélményhez fogható, amikor tényleg elmegy az ember, és akkor azt hallja, hogy 17 vagy 10x ember ugye egy húron pendül, és amúgy is tehát annak a zenének van egy fergeteges energiája, meg hangulata. Én azt gondolom, hogy nyilván megvan ennek ugye szerintem legtöbbször ugye ez az anyagi oldal, a anyagi része a dolognak, ami gátat tud neki szabni. Például nekünk is ugye idén nem úgy sikerült támogatásügyileg, mint ahogy szerettük volna, úgyhogy tavalyhoz képest jóval kevesebb koncertünk van. Nyilván ugye a nagy Big Bandeknek, mint a Modern Art Orchestrának, vagy a Budapest Jazz Orchestra mögött, akik mögött már van 20 és 25 év pontosabban, nekik ugye már van egy kiforrott identitásuk és repertoáruk, amire már mennek az emberek. Nyilván meg ugye zseniális vezetőik, akik kitalálják és viszik és csinálják. Nyilván aki kevesebb ideje csinálja, vagy nem annyira tudja állandósítani, azoknak talán egy picit nehezebb.

0: Ez a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádióban.
1: Nálatok, vagyis ez a Budapest Orchestra projekt, mi az a zenei világ, amit tolmácsoltok, vagy ami koncertjeiteket meghatározza? Ez feltételezem egyébként, hogy talán a te érdeklődésedet is tükrözi?
2: Igen. Igen, a nap végén, igen. Mindig, nyilván amikor tematikus koncertünk van, akkor abból az anyagból gazdálkodunk, mint ahogy tavaly a Count Basie Orchestra, volt egy Count Basie estünk, vagy Rob McConnell estünk, tehát akkor nyilván annak mentén. De általában én szeretem úgy összeállítani, tehát igazából három szempont alapján áll össze egy műsor. Az egyik az, hogy nyilván ugye amellett, hogy mindegyik zenekari tag kiváló hangszeres, emellett nagyon sok zeneszerzőnk is van, és mindig mutassunk valamit a zenekarnak, ugye a kompozíciós oldalából is, mert hát ugye nagyon jó számokat is írnak, és egyben ez is tükrözi a zenekarnak az összetételét olyan szempontból, hogy mindenki azért eléggé más zenei háttérből jön, és más-más ízlésvilága van. Úgyhogy talán ezt a emberileg színes palettát így zeneileg is szeretnénk tükrözni. A másik meg én szeretek olyan számokkal, tehát köredgyanánt olyan számokat berakni, ugye, amiket talán, hát egyrészt vagy én szeretek, legyünk őszinték, vagy olyan aranzsok, amiket talán nem hallott még az itthoni közönség. Tehát mindig szeretek keresgélni, hogy mit tudom én, azért rengeteg kiváló big band és hangszerelő van a világban, nyilván Amerikában, de hogy voltak már meglepetéseim, úgyhogy mit tudom én, találtam egy nagyon izgalmas Ének az esőben hangszerelést, amit egy finnországi fiatal ember csinál, vagy csak simán utána kutatni olyan hangszereléseknek, amik mondjuk nem két kattintással elérhetőek, hanem felvenni a kapcsolatot a szerzővel vagy a hangszerővel. Tehát, hogy lényegében ilyen unikumokat is tudjunk felmutatni, hogy van ez is, meg ugye ezt is érdemes meghallgatni, tehát, hogy egy picit és igyekszem úgy keresni őket, tehát, hogy mit tudom én azért, hogy 21. században legyenek, tehát csak igazából egy átfogó képet adni a mai big band világszínáról, úgymond. És a harmadik szempont az megint csak visszatérve ugye a zenekari tagokhoz, hogy mindig igyekszem olyan úgy összerakni a műsort, hogy azért mindenki mutathat magából valamit. Nyilván ugye sok a kiváló szólista is, de hát például ugye van még rajtam kívül is ember, aki klasszikus háttérből jön, és mondjuk nem improvizáló zenész, de hogy igyekszem nekik is olyan aranzsokat keresni, amiben ők is tudnak szólózni. Például tavaly volt nagy kedvencünk, amikor találtam egy basszus hason a szólószámot, a szólóaranzsot a Making Whoopi-ból, és ugye ezt a basszus hasonásunk Janák Gergő, aki amúgy a Budapesti Fesztiválzenekarban basszus hasonázik, azt akkor ő megszólaltatta. És a közönség is szerintem fontos, ez közönség szempontjából is, hogy a zenekar mindegyik tagja kap egy kis reflektorfényt lehetőleg minden koncerten. Szerintem ez is kicsit talán közelebb érzi magát a közönség hozzánk, és mindenkit megismer zeneileg, de hát nyilván konfokban azért igyekszem mesélni is az emberekre.
1: Nyilván nehéz lenne most mindenkit név szerint felsorolni, vagy említeni, nem is erre kérnélek, de most

Tehát gondolok én itt ugye a ritmus szekciónkra, akik ugye a Symbiosis 5-nak az alapító tagjai, meg a ugye lead alt szaxofonosunk Gergely Edvárt, ő ugye a Tacet Quintetnek a vezetője, akik ugye idén szerepeltek a Jazz Showcase-en. Van az egyik harsonásunk Bodon Bence, meg az S Company-nak a része, ami egy nagyon sikeres ilyen funk meg ska zenekar. Úgyhogy így mindenki nagyon sok mindent csinál még emellett, és szerintem ez az, ami által jól tudunk működni, úgymond, hogy mindenkinek van egy nagyon gazdag és színes zenei tudás, amit behoz a próbára és behoz a koncertre, és azt gondolom, hogy szerintem az nagyon fontos egy zenekarban, hogy egy másból tudunk inspirációt meríteni.

0: Azért is érdekelt, hogy milyen a zenei világa a formációnak, hogy aztán nem árulunk el nagy titkot, de decemberben első lemezzel is jelentkeztek majd, és hogy akkor vajon mire számíthat a hallgatóság, aki majd kezébe veszi, ha egyáltalán kezébe veszi, de legalábbis meghallgatja ezt az albumot. Ott az egy egységes kép, valamit tükröz, valami meghatározza egyáltalán, mi is lett ezt a lemezt?
1: Hát ez a lemez úgy született, hogy ugye tudtam ezt, hogy mindenki, hogy nem mindenki, de hogy vannak azért dalszerzők is ugye a zenekarban, és tavaly, idén vagyunk ugye 5 évesek, és akkor úgy gondoltam, hogy azért 5 év után már illene kiadni egy szerzői lemezt, és akkor feldobtam ezt az ötletet, hogy srácok, jó volna egy lemezt csinálni, és nagyon örülnék, hogyha a ti számaitokból állna össze ez a lemez. Úgymond szerintem minden első lemez egy zenekar számára egy, én azt gondolom, egy névjegykártya jelleggel bír, úgymond, amin ugye ma fontos információk fel vannak tüntetve. És akkor 9-en jelentkeztek, hogy akkor ők örülnének neki, és akkor így elküldték ugye a munkásságukat, hogy akkor vagy nyilván volt, aki mondta, hogy ő ezt szeretné, vagy volt, akitől én kértem, tehát például Drippel Máté szaxofonosunknak már egy nagyon hosszú ideje tetszett a Picasso száma, és akkor mondtam, hogy Máté, ezt Big Band-el is szeretném meghallgatni. És akkor ugye kiválasztottam ugye 9 számot, és hát mindegyik nagyon más, és azt még hozzátenném, hogy 2 voltak, akik úgy döntöttek, hogy majd ők meghangszerelik, és akkor a maradék 7 pedig rám bízta, aminek olyan szempontból örültem, hogy megint csak visszakanyarodva ez a zenekari tagok reflektorfénybe helyezéséhez, hogy akkor olyas fajta módon tudtam meghangszerelni ezeket a számokat, hogy nyilván ugye a szerzőt meg kell szólóztatni értelemszerűen, ha nem adjuk neki ugye a témát, de hogy akkor úgy olyan módon, hát talán kicsit erőszakos szó, de hogy manipulálni ezeket a számokat, hogy minél többet tudjon megmutatni az együttesből. És hát ugye 9 különböző személyiségű, meg hátterű emberke 9 különböző fajta számot írt, de szerintem talán ami ezt ugye összefogja egyrészt, az a ugye maga az együttesnek a hangzása, és ezeken, tehát hogy már koncerten volt esélyünk azzal kísérletezni, hogy ugye megvolt már az anyag, csak így elhintettük, és akkor, hogy, de nyilván igyekeztünk úgy is, hogy mit tudom én, tehát, hogy nem 2 szem közébe nem berakni egy harmadik mondjuk amerikai aranzsot, hanem mondjuk 2, és akkor ez hogy működik, és akkor ez majd így a lemezen sorrendben hogy működik. És nyilván, amikor hangszereltem, ez is szempont volt, hogy akkor úgy álljon össze a lemez, hogy mondjuk akkor csak egy számban van basszusgitár, és akkor az megadja annak a számnak a különleges színét. Vagy akkor, mit tudom, én nézegettem a számunkat, és akkor de jó volna, hogyha akkor ez inkább jazzkeringő lenne, hogy akkor adjon egy ilyen kontrasztot. Úgyhogy szerintem lehet, hogy ez az az esete, hogy a kontrasztok által válik egységessé.

0: Zárásként még annyit árulj el, hogy ezen feladataid mellett jelenleg még miben működsz közre, vagy egyáltalán mire jut időd?
1: Hát emellett ugye nagyon nagy örömmel veszek részt ugye felvételeken, a Budapest Scoringnál, a Budapest Symphony Orchestra-nál, vagy a Hungarian Studio Orchestra-nál, ahol ugye nap mint nap kiváló zenészekkel dolgozhatom, mind klasszikus és jazz téren, mert ugye nagyon sokszor big band vagy jazz felvétel is van, ami például hál' Istennek, mint zenekar részt tudtunk venni. Idén például több mint egy hónapja áprilisban lehetőségünk volt együttműködni Budapest Orchestra projektként Jesse Kissel, Grammy díj előtt Broadway producerrel, neki vettünk fel egy ilyen Broadway gálát, és hát emellett hál' Istennek nagyon sok elismert film és médiában elismert, és nem csak emberrel dolgozhatom együtt ezáltal, Danny Elfman, David Foster, Vince Mendozát már említettem, de muszáj még egyszer, Itzhak Perlman, Andrea Bocelli, úgyhogy nagyon sok emberrel készíthettem felvételt, és az egy nagyon izgalmas érzés, amikor elmegy az ember moziba, és amikor ott görög a szöveg felfele, akkor a saját nevét is meglátja. Úgyhogy igazából hál' Istennek Magyarország nagyon, főleg Budapest ugye nagyon keresett ilyen szempontból. A hála ugye sok-sok kiváló zenésznek, aki a fővárosban lakozik, úgyhogy szinte minden nap van dolog ilyen szempontból. Emellett még vendégeskedhetem egy-két zenekarnál, meg operánál is, hál' Istennek, és illetve most fejeztük be Kovács Adrián barátommal a Rejtő Jenő regényéből készült Csontbrigád musicalt, amit majd jövőre fognak bemutatni a Fertő Rákosi Barlang Színházban. Úgyhogy hál' Istennek, nem unatkozom.
0: El vagy látva feladatok.
1: Igen.
0: És akkor, ahogy említetted ezt a bizonyos névjegyet, ami majd az első lemezetek lesz a Budapest Orchestra projekttel, ezt már nagyon várjuk, szerintem nagyon sokan, nem csak jazz kedvelők, hanem egyáltalán a zene szeretők, úgyhogy ennek a megvalósulásához azért legjobbakat kívánom, mint hogy a többi projektethez is, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
1: Én köszönöm, hogy itt láttam.
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Tompa Ábel, karmester, hangszerelő, zenekarvezető volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Eszter Gályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Hip-hop, funk, bossa nova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa San, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux Jazz Fesztivál énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon, június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át.
2: programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
4: Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban.
2: Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
3: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében Chick Corea és Gary Burton, valamint a Dado Moroni Italian Trio koncertje hallható. Közreműködik Riccardo Fioravanti és Stefano Bagnoli.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szabcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szabcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első részében Chick Corea és Gary Burton, valamint a Dado Moroni Italian Trio koncertjét hallották. Közreműködött Riccardo Fioravanti és Stefano Bagnoli. A felvételek a zürichi Limmat House-ban, valamint a szombathelyi Lamantin Klubban készültek 1979. október 8-án és 2017. június 19-én.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében a Fenyves Kvartett, valamint Molnár Enikő és a Gyárfás István trió koncertje hallható. Közreműködik Fenyves Márk, Benkő Dávid, Fónai Tibor és Mihalik Ábel, valamint Olá Zoltán és Cseh Balázs.

Szép jó estét kívánunk mindenkinek, minden itt lévőnek, színpadon a Fenyves Kvártet, a nagyszerű Mihalik Ábel fog dobolni, hatalmas tapsot neki. A fantasztikus Fónai Tibor nagybőgőzik. A második kerület legördögibb, hemondosabb Benkő Dávid, kettő. Jó magam, Fenyves Márk. Az első dalunk címe, ez volt a Red Five, ami dal onnan kapta a címét, hogy Luke Skywalker ezzel bombázta le a halálcsillagot. Úgyhogy ezt azért muszáj elmondanom, mert amúgy arra kértek, hogy beszéljek a dalokról és az inspirációkról. Hát van, amikor az ember azt képzeli, hogy a Luke Skywalker ezt hallgatja, miközben éppen csatába vonul. Na de megyünk is tovább. A Saturday Blue című dal fog következni, ami az első olyan dal, amit már úgy írtam meg, hogy azt képzeltem, hogy van Hammond orgonistánk Dávid személyében, és ez a dal azt hiszem, hogy a Live at Jókai Klub című online koncert felvételünkön van rajta, és most el is fogjuk játszani.

0: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszönjük szépen, ez volt a Saturday Blue. Benkő Dávid csodálatos szólójával, hatalmas tapsot neki még egyszer. Hát én ezt nagyon szeretem. Amúgy is menet közben is nyugodtan tapsoljanak, teljesen random, mert hát úgy a buli, hogyha taps is van, nekünk is. Na de megyünk tovább. A Bang Bang című dal fog következni, ami a zenekarnak a Sweetest Love of All című 2022-es lemezén van rajta, és óriási buli mindig eljátszani.

Zenekar vezetőként az embernek néha el kell gondolkodni azon, hogy hogyan tudja a kis kompániáját jobban értékesíteni, vagy a figyelmet felhívni rá, és az a dolog járt az eszembe, hogy itt a csinos jazz énekesnők uralta vokális jazz világában négy jóképű férfi, akik instrumentális zenét játszanak, hogyan tudnak sikereket elérni. Úgyhogy az az ötlet jött, hogy csináljunk egy olyan videoklippet, amit egy macskamen helyen fogunk leforgatni, és az majd jó lesz nekünk, és akkor így nagyobb figyelem lesz ránk. Hát nem lett. Azóta mindenkinek sokkal jobb, a macskáknak is jobb, meg nekünk is. És ez a dal lett a Nova Sabo, egy kellemes bossa nova, ami után a Torreador című dalt fogjuk eljátszani, mert vannak dalok, amik összetartoznak, ilyen a Nova Sabo és a Torreador. Úgyhogy hallgassátok szeretettel.

Ebben az úgynevezett igazán akusztikus blokkban szintén két dalt fogunk egymás után így helyek közel eljátszani. Az első Blues After Dusk, ez amúgy úgy íródott, hogy elmentem egy Dr. Lonnie Smith koncertre, és nagyon megfogott az egyik dal, a többi is, de az egyik dal különösen, és másnap ugye otthon próbáltam visszaemlékezni, hogy hát hogy is volt ez a dal, és addig bogaráztam a gitáron, amíg meg nem született ez a Blues After Dusk. Aztán ráírtam a gitárosukra, hogy bocs, mi volt az a dal, az a... átküldte, meghallgattam, és hál' Istennek rosszul emlékeztem, úgyhogy ezt a dalt így megtarthattuk. Ez a dalnak a sztoria, egyszerűen nincs mit csinálni. Az Under the Mississippi lesz az utána lévő szerzemény, mind a kettő dal a zenekar 2019-es Don't Miss the Band című lemezén hallható, úgyhogy halljuk ki.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Van egy Kis Pál és a Borz lemez az Ül című albumon, azt most nem tudom, hogy hanyadik dal lehet, hogy az utolsó. Az Egy az Egybe Csak Maga című dal, ezt a Lovasi András egyedül énekli, kántálja. Úgyhogy gondoltam, hogy ha ő bevállalta, hogy egyedül, akkor én is bevállalom, hogy egyedül eljátszom ezt a dalt. Ez egy ilyen átértelmezése, vagy nevezzük akárminek. Ez fog következni, majd utána a Let's Jam című dalba fogunk belevágni.

Köszönjük szépen, és nagy tapsot a fantasztikus Mihály Kábelnek, a hihetetlen Fónai Tibornak, az ördögi Benkő Dávidnak. Nem én, tudom, mások mondják rólam, és én pedig Fenyves Márk voltam, ez volt a Fenyves Kvártet, és az utolsó dalunk következik, Sam Sky címmel, ami több rádió is már a műsorára tűzte, ezt mondhatjuk, és most mi is el fogjuk játszani, és ezzel búcsúzunk, köszönjük szépen még egyszer mindenkinek a figyelmet, a viszontlátásra.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében
1: a Fenyves Kvartett, valamint Molnár Enikő és a Gyárfás István trió koncertjét hallották. Közreműködött Fenyves Márk, Benkő Dávid, Fónai Tibor és Mihalik Ábel, valamint Olá Zoltán és Cseh Balázs. A felvételek az A38 hajón, illetve az esztergomi Szent György mezői olvasókör udvarán készültek 2025. június 23-án és 2021. július 30-án.
2: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Tak,

Stop,

volt a Jazzlabor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.